Ma 2026. június 15-e hétfő, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járti magyar nev oltását, hol ott jelk a műholdon és az interneten is, ott van a honlapunk, trtmagyar.com. A mai adásunkban híreket követően szeretnék a török világból és anatóliai elsők című műsorokat hallják.

Hírek. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodás született Iránnal, és engedélyezte a Hormuz szoros újbólum megnyitását, valamint az amerikai haditengerészeti blokkád megszüntetését. A megállapodás az iráni iszlám köztársasággal most kész. Gratulálok mindenkinek, írt a Trump a Truth Social-on közített bejegyzésében. Ezennel teljes mértékben engedélyezem, hogy a Hormuz szoros díjmentes megnyitását, valamint az amerikai haditengerészeti blokkád azonnali feloldását tette hozzá. Trump utalva arra, hogy a stratégiai fontosságú vízúton újrainduló tengerforgalom és az energiaszállítás. Azt írta, világhajói indítsák be a motorokat, hogy folyjon az olaj. Közleményében nem árult el további részleteket a megállapodásról, vagy a rendelkezések végrehajtásáról. Shahbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök hétfőn kora reggel bejelentette, hogy a szoros tárgyalásokat követően békeszerződés született az Egyesült Államok és Irán között. Szoros tárgyalásokat követően örömmel jelentjük be, hogy békeszerződés született az Amerikai Egyesült Államok és az iráni iszlám köztársaság között, írta Sharif X bejegyzésben. Recep Tayyip Erdoğan török elnök üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodást, amelyet a regionális béke és stabilitás megteremtése szempontjából kulcsfontosságú fejleménynek nevezett. Recep Tayyip Erdoğan török elnök a közösségi médiában közített bejegyzésében a következőket írta. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást fontos fejleménynek tekintem a térségünkben a békés nyugalom érvényesülése szempontjából is üdvözlöm. Őszintén remélem, hogy ez a hír, amire az egész világ régóta vár, hozzájárul a térségünkben a tartós nyugalom és biztonság megteremtéséhez. Hangsúlyozom, hogy a megállapodás aláírásáig tartó időszakban kerülni kell a feszültséget fokozó kijelentéseket, provokációkat és cselekményeket, továbbá óvatosnak kell lenni az esetleges szabotázsokkal szemben. Fidan külügyminiszter kijelentette, mi mint Türkiye az állam fővezetésével továbbra is töretlenül támogatjuk a regionális béke, nyugalom és stabilitás megteremtését. Hakan Fidan török külügyminiszter azt írta a közösségi médiában. Üdvözöljük az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárása érdekében létrejött megállapodást. A szóban forgó megállapodás fontos,

Tos lépést jelent, ott tártos békés megteremtése felé a régióban. Reméljük, hogy a további tárgyalások és konstruktív hangnemben folytatódnak. Gratulálunk a feleknek a fontos lépés megtételéhez, valamint a közvetítői szerepet vállaló Pakisztánnak és a folyamathoz hozzájáruló többi országnak, különösen Katarnak.

A Szeretek a török világban mai epizódjában Cengiz Dajcsiról lesz szó, aki hazáját elveszítette, de a szavakban találta meg a hangját. A témával kapcsolatban dr. Cemil Dajcsi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését foglaljuk össze. A hazától való elszakadás nem csupán földrajzi helyváltoztatás. Az ember lelkének és oltartozásának gyökerestől való kitépése. Cengiz Dajcsi gyermekkora a Krim terméken földjén kezdődött, ám ezt a békét Sztálin kegyetlen kollektivizálási politikája törte meg először. Ő nem csupán egy író volt, hanem egy nép lelki ismerete, amely a történelem egyik legvéresebb korszakában az ideológiák malomkövei között öllődött fel. Dajcsi élete minden sorával ugyanazt a megrázó kérdést suttogja. Ha egy olyan hatalomért kellene harcolnod, amely minden szerettedet és múltadat elpusztította, hol találnád meg a saját hangodat? Cengiz Dajcsi helyzete a II. Világháborúban a tragédia megtestesülése volt. 1939-ben úgy búcsúzott el szeretett szülőfalujától, közeltástól, hogy nem tudta, soha többé nem tér vissza oda. A szovjet hadsereg hadnagyaként a frontra vezényelték. A sors kegyetlen iróniájaként egy olyan rendszerért harcolt, amely családjára és népére a legsúlyosabb elnyomást mérte. 1941-ben pedig német hadifogságba esett. 7 hónapos fogság után annak kockázatát is vállalva, hogy árulónak bélyegzik, a túlélés és talán egy napon hazája felszabadításának reményében csatlakozott a turkesztáni légióhoz. Ez nem egyszerű oldalváltás volt, hanem egy népsegélykiáltása, amely 2 hatalmas erő között küzdött fennmaradásért. Ők azok közé tartoztak, akik a Horogkereszt és a szovjet vörös csillag közé szorulva próbálták megőrizni létezésüket. 1943-ban a háború szürkeségébe burkolózó Varsóba lépett be Dajcsi életébe Regina, aki az irodalom történet egyik legmeghatóbb vendégévé vált. Találkozásuk különös nyelvi iróniát hordozott magában. Regina egy fiatal lengyel nő, az orosz nyelvet és az orosz klasszikus irodalomról tanult. Dajcsi pedig német egyenruhában oroszul beszélő katona volt. Regina először ellenségnek hitte őt, megrémült tőle. Azonban amikor meglátta az egyenruha mögött rejtőző sebzett embert, a félelem 53 éven át tartó élettársi kapcsolattá alakult. A menekülttáboroktól London magányáig vezető úton szerelmük a reménytelenség közepette a reményt jelentette. Dajcsi és Regina nem csupán az életüket osztották meg egymással, hanem a hazától való távolság mély magányát is. Nyelvét és írói pályáját egy másik krími török, Zőre Karabás formálta. A menekülttáborba küldött török regények révén Dajcsi fokozatosan áttért a krími török nyelvről a türkiai törökre. Bár fizikailag soha nem jutott el Türkiyébe, műveivel milliók szívében talált otthonra, és így teremtette meg a legerősebb rokoni kötelékeket. Cengiz Dajcsi életművében figyelemre méltó paradoxon rejlik. Több mint 60 évig élt Londonban, mégis csupán 4 művet szentelt ennek a városnak. Míg a mindössze 20 évig ismert Krimről hosszú műveket írt. Leghíresebb alkotásai a Rettenetes évek, Korkun Csillár és a hazáját elveszített ember Jurdunuk Aybeden Adam. Eredetileg Szádik Turan emlékiratai címmel készültek. Dajcsi nem fikcióként, hanem tanúságtételként tekintett műveire. A krímen maradt rokonai védelmében kénytelen volt elrejteni szereplőinek valódi kilétét. Ez a csendes óvó ösztön élete alkonyán egy szomorú viszontlátás során tört meg. Évtizedek múltán telefonon beszélhetett húgával, Ajséval, és a vonal másik végéről hallott Cengiz kiáltás jelentette számára.

van évnyi magány legnagyobb vigaszát. Dalgyi olyan óriás volt, akinek szíve örökre azon a földön maradt, amelytől 20 évesen búcsúzott el, miközben hallgatott, nehogy fájdalma elérje krimi szeretteit. 1944. május 18-án, amikor 250 000 krimi tatárt marhavagonokba zsúfolt a deportáltak szülőföldjükről, Csengiz Dalgyi nem volt jelen. Mégis London kiskertjében nap mint nap átélte minden egyes elhurcolt ember szenvedését. 1944. szeptember 22-én bekövetkezett halála után, végakarataként földi maradványit visszaszállították a krimre. Így Dalgyi végül visszatérhetett mind Reginájához, mind gyermekkora közvetes falujához. Öröksége ma is ugyanazt a kérdést teszi fel nekünk. Az ember fizikailag el lehet szakítani a hazájától, de vajon el lehet-e venni tőle azt a hazát, amely a nyelvében és emlékeiben él? Csengiz Dalgyi műveivel bebizonyította, hogy a haza ott van, ahol a szíve megpihen. Alkotásai a modern török irodalomban nem csupán regények, hanem egy egész nép örökének emlékezetének dokumentumai is. Kedves hallgatóink, dr. Jamie Edward Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy újabb epizóddal jelentkezünk.

Fehir Hazayı, Kek Ablakayı, İşosi Begonia Klattan Nugalom Töti El Osivet. Uzember Ug İrzi, Enal Uli Lekzete. Bodrum Ekte Yaşan Maşvil Akba Röpiti. Ukiik Tenger, İşa Körbe Vevö Öblök, Oyan Göngörüyek, Uyg Astseretnink, Ayon Mek Azidö. İş Bayon Örökki Opillanat. Homeros az örök kekşik, kertinek neveste bodrumot, vagiş halikarnasost. Cevat Şakir kaba ağaçlı Türk İro serind, bodrum serelem elşö lata aşra, ondan tol halikarnasosi halasnak nevezi magad, ezen o niven irta minden müvid. O hireş İro, ilk ir bodrum rol. Bodrum afet küzü tenger ki emel kedo termiseti sepşeygü iş tört ilerme emniket gel teli ho fehir tayika. O fil holt alaku kit ket ki kötöre nilo varoş minta o tengerre nitna mek o sivet. O zekmaş millet huzodo kit ki kötö vigin aşok tornyu selyan lovagok vara emel kedik. Aho fehir varoş e kit ki kötö köst terül el. O fehir hazak disi tişek nilküli hatar uzat vonalak kal ipültek. O tista ho fehir falak borot vakint vagyak o kik iget. Ezavik telen igek hazaya. O belşöbön yövö ineket sabatit fel iş tavolodva o dal o zik ki kivi valik. O fin it nemçak o şütü çiget vilaget ya meg, meg baltoz tatya o meg vilagetot anyagot. İş latato költüyi alonma alaket ya astmontyag, italiyat latni iş mekhalni. Nem, bodrum partiyayit latni iş ilni.

erod ipíti síhez használták fel. O síremlék máig fennmaradó részei a bodrumi vár falaiban, ha másféleképpen is, de új életre keltek.

Ozantik velat çodala toş varoşar ol, halikarna sos rol fembarat tuda şunkat, hiredot tosna köson hetyük. Talan hiredotos iş kiçit risre haylo volt sülö fötye irand, iş kiçit töbet irt rola. İgen o çiçero altal atör tinelem atyanak nevezet hiredotos halikarnos osman vagiş o mayi bodrumban sületet. Öt tartyak o vilak elşü kutatu törtini sinek. Trakiatol o fekete tengerik, Makedonia bol ekiptomik, vizen iş saras földön iş utaza şokat ted. Yo nevenişt kapot egoyan korban, amikor atudaş hozvalo hozzafir iş, igen korlatozot volt. Sinte çak o varuşon kivül irkezu utazoktol sarmazot. Herodotos şokat utazot, iş irdeklödişe fogattak minden hol ahova elyutot. Mert o vilag elşönnek turiştayanak iş nevezet Herodotos, o selbesit eşemiyeket mek semiyi şitette, lenü gözü törtinetek ki tette. Ezird o tavuli fodrol irkezet, idegen utazo mindik semmel tartotta, asutakat. Omekla tugatot varoşokban besilt o niphez, targalt o vezet ökkel, probalt hivataloş forraşok bol, hiteleş tudaş hoz yutni. O serzet informasyokat hireş, historia, vagiş tört inelem cimü müviben irtanmek. Ast, hoyk mirt irta akönvet, ik fogalmastanmek. O zemberek nefelet yiğik el azidö multaval o çelekede teyiket. A görügök iş idegenek alkotta çodak ne maradyanak nivtelenek. İş o zegik cilom az hoyk migirçik mirt haburustak ezek. O historiaban partatlanulçak ast besili el amit latot iş hallot tartoskodik o zirtelmezi iş töl. Atudoşok ma egetirtenek abban huyk Herodotos ezen hoza Allah'a hoza yarold atörtinelem iş földreis tudoman yara. O tarşadal misokaşok iş hagyoman yok müviset, ipis, tiset, mitologia iş serepel müveyben. İşok kilens köteteş historia hiyan talanul femmarat napinkik. O zeylet azo kortol fogva sünet nilkü zaylik halikarnas osman. Ma o zekkor lenü gözü mazuleum heyin betöltendö ür van. Az üreşik o mekşem mişülişt yuttatya e esünkbe. Vayk astaz ivezedekel ezelöt ipült lenü gözü ipületet. Kibzelö erönket fel çikazo ür ez. Amey, abba, korsakba kalauzol. De emni kestet minket ara, hoyk miminden veset el, abbola korbol. Mert, o halikarnusosi aşataşok elö került leletek nagri ise, ma o British Museum'ban van. Megiş mitayük, o fel hivajt, o mauzoleum maradvan yayınak eredeti heyükre valo vissavitelit küvetelö halikarnusosi halaz, Cevat Şakir kaba ağaçlı, Brit Museumu illeti keşeknek irt levelinek savayival. O mauzoleum çak bodrum ragyogo kik ige alat talaya meg valodi irtikit. Atöre korsak Honge Radyo'ya Magernago Adan Şaban, Onesyan Değirmenci oğlu Altal Kesitet, Anatolia'yı Elşök, Müşorat Halgattak. Minden yot Kivanung.

Hér összefoglaló ból. Erdoğan török elnök üdvözölte az Egyesült Államok és Irán között született megállapodást. Fidan külügyminiszter elmondta, mi mint Türkiye teljes mértékben támogatjuk a békenyugalom és stabilitás megteremtését a régióban. Türkiye fővárosából Ankarából hallották a TRT Magyart. Részletesen olvashatnak a TRT Magyar honlapon. Viszont hallásra!